0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik a napos nyári idő, dohánymafiát számolt fel az adóhatóság, a Balatonnál pihennek a legtöbben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyi őrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat őrizetbe vettek. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazók körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor vidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, a csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyos hiány Szolnok idei költségvetésében, ha nem fogadják be Szolnok helyett, máshová megy a kínai elektrolitgyár. Vereséggel kezdte a bajnoki bronzcsatát a Dózsa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Társadalmi párbeszédet indított Szolnokon a kínai Kunlun Chem Hungary, aminek képviselői irodát nyitottak a városban, hogy tisztázzák a tervezett elektrolitgyárral kapcsolatos félreértéseket, írja a szoljon.hu. Gao Fan ügyvezető elmondta, váratlanul érte őket a vezetőség korábbi támogató döntésének visszavonása, hiszen a cég minden helyi szabályt betart. Hangsúlyozta, hogy Szolnokon nem akkumulátorgyár, hanem egy környezetbarát zárt rendszerű elektrolit üzem épülne, aminek működése során nem használnak nehéz fémeket, és vegyi átalakítás helyett csak fizikai keverés történik. A beruházó jelentős adóbevételt, helyi beszállítói megrendeléseket és civil ellenőrző monitoring rendszert ígér a lakosságnak. A cégnek egyelőre semmilyen hatósági engedélye nincs, az útmenti munkák csak az alapvető infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódnak. Az ügyvezető kiemelte, továbbra is a várossal közösen szeretnének fejleszteni, ám ha semmilyen politikai és jogi támogatást nem kapnak, sajnálattal bár, de másik helyszínt keresnek a gyárnak. Kigyulladt egy személyi gépkocsi motortere Szajolban a Halászúton. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a felcsapó lángokat, majd a jármű biztonságos visszahűtését egy speciális hőkamerával követték nyomon a szakemberek. Az égő autó felett egy elektromos légvezeték is húzódott, ami komoly veszélyforrást jelentett a mentés közben. Az áramszolgáltató szakemberei a tűz eloltása után megvizsgálták a hálózatot, és megállapították, hogy a vezeték nem károsodott a hőségben, így a környéken nem alakult ki áramkimaradás. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a gépkocsi utasterére, és személyi sérülésről sem számolt be a katasztrófa védelem. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Súlyos pénzügyi hiba alakult ki Szolnok idei költségvetésében, aminek tervezetéből kimaradt mintegy 3 milliárd forint, így most ennyivel kevesebbel gazdálkodhat a város. A vármegyei napilap beszámolója szerint a csütörtöki közgyűlésen kiderült, hogy a hiba korrigálása csak fájdalmas lakossági lemondásokkal és megszorításokkal lehetséges. Komáromi Csaba jegyző elmondta, hogy szakértői csapatot hoztak létre a helyzet kezelésére, és az összes képviselővel egyeztetnek a büdzsé újraszabásáról. A gazdasági szakemberek szerint a város idei költségvetése jelentős kockázatokat tartalmaz, mivel az iparűzési adóbevételek is visszaesést mutatnak. A városvezetés az intézmények és az önkormányzati cégek támogatásának felülvizsgálatát, az óvodai és bölcsödei hálózat átalakítását, valamint belső források átcsoportosítását tervezi a működőképesség fenntartása érdekében. A kialakult helyzet miatt a döntéshozók a kormányzattal is tárgyalnak a kieső források központi pótlásában. 5 gólos vereséget szenvedett a Szolnoki Dózsa a férfi vízilabda bajnokság harmadik helyéért zajló párharc első mérkőzésén. A BVSC otthonában rendezett találkozón a fővárosiak már az első negyedben elhúztak, és bár a szolnokiak Kovács Gergő és Zerinyári Lóránd vezetésével felzárkóztak egy gólra, a hazaiak egy újabb rohammal eldöntötték a meccset. A 16-11-es végeredmény azt jelenti, hogy a budapesti együttes vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó bronzpár bajban. Hangai Zoltán, a szolnokiak edzője az Új Néplapnak elmondta, a hektikus idény után óriási siker volt a 4 közé kerülés. Hozzátette, hogy bár a BVSC az első meccsen felülrölte őket, a csapat nem adja fel a küzdelmet, és kiegyenlítettebb folytatást vár a Tiszaligeti úszodában rendezendő következő összecsapáson. Felkészült a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
3: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plus applikációban tehetik meg.
1: Elstartol a zöld területek rehabilitációja Szolnokon, amire 4 milliárd 110 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott a város. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósuló beruházást a Szolnoki Szakképzési Centrummal és az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban végzik el. A nagyszabású fejlesztés célja a közhasználatú zöld területek és zöld felületek megújítása, ami egy élhetőbb, fenntarthatóbb és közösségi célokat támogató környezetet teremt. A munkálatok érintik a Jubileumi teret, az Ötvös teret, a Hősök terét a Hild János térig, a Gábor Áron tér környékét, valamint a tárház melletti zöld területet is. A beruházás hozzájárul az egységesebb városkép kialakításához, az új növényzet pedig segíti a megyeszékhelyet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, és javítja a lakosok életminőségét. A nagyszabású környezetvédelmi projekt tervezett befejezése 2029 őszén várható, derül ki a közleményükből. A veszteségek feldolgozásáról tartottak pódiumbeszélgetést Szolnokon a Vármegyeházán. A tematikus sorozat második állomásán olyan neves szakemberek keresték a választ a mindennapi lelki terhek átdolgozására, mint Singer Magdolna író, gyásztanácsadó, Rácz Katalin szociális munkás, Pintér Zsuzsanna gyászfeldolgozás módszer specialista és Dobi Gabriella klinikai szakpszichológus. A szakértők olyan témákat jártak körül, mint a környezet zavara a gyászláttán, a sérülékenységtől való félelem, valamint a belső érés folyamata. A beszélgetés célja az volt, hogy a résztvevők gyakorlati gondolatokat kapjanak a nehéz időszakok túléléséhez. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog, csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, együtt töltjük a pünkösd vasárnapi délelőttöt. Kezdünk, na hogy a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem a Black Eyed Peas, a Meet Me Halfway-jel, a kezdés meg Michael Gray-é. Szóljon a Weekend, ha már itt van a hosszú hétvége kellős közepe.
0: Best FM.

szíved is följöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 24-e van, pünkösd vasárnap, a hosszú hétvégét élvezhetjük, és a kellős közepén tartunk. A mai napon a névnaposok, az Elizák és az Eszterek, a születésnaposok között meg Bob Dylant köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a ma reggel témáival. Lesz közötte egy nagyon érdekes dolog, ugyanis egy történelmi újítás érkezik a foci VB-n, de zenei szempontból, úgyhogy majd jönnek erről a részletek. No, meg a legjobb zenék. Ha már a foci VB szóba jött, én hiányolom ezt a csapatot. Ott lehetnének előadásmódban és mindenhol, majd azon a zenei eseményről, amiről szó fogok ejteni. A folytatásban jön most a Black Eyed Peas, szóljon a Meet Me Halfway, az ébredés és a napindítás mellé itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Lisa Stanfield dobott minket fel a Real Thing-gel így korán reggel. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után a Cannes Filmfesztiválra látogatunk el, ahol 25 éves jubileumot ünnepelt a Halálos Iramban. De hogy milyen showt tettek köré, és Vin Diesel is egyébként megjelent, és mit mondott egyébként erről a franchise-ról el, azt is el fogom árulni. Aztán 8 óra után irány a foci VB. Ugye ezt most Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik, így közösen a három országod majd nekik otthon, és mivel Amerikában van, lehet sejteni, hogy a zenei újítás az vajon mit jelent, mert most egyébként nem arról lesz szó, hogy milyen focizás van, vagy sportolás szempontból, hanem arról, hogy a zenei platform az hogyan fog megjelenni, meg a formációk, meg a minden ilyesmi majd a sportesemény alatt, úgyhogy erről is jönnek a részletek, és végül 9 óra után egy kis sportszínes, Xavi Alonsoral lesz szó, akiről most már lehet tudni, hogy a Chelsea-nek fogja átvenni az irányítását, úgyhogy kiderül minden, erről is hozom a részleteket, na meg a legjobb zenéket. Most egy rövid szünet következik, aztán a hírek után folytatom majd Bon Jovival. A Have a Nice Day már biztos, hogy itt lesz tőle az ébredés és a napindítás mellé. Have a nice day.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ha nem fogadják be Szolnok helyett, máshová megy a kínai elektrolitgyár. Kigyulladt egy személyautó motortere Szajolban. Az aeroszolókat vizsgálják a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Társadalmi párbeszédet indított Szolnokon a kínai Kunlun Chemhungary, aminek képviselői irodát nyitottak a városban, hogy tisztázzák a tervezett elektrolitgyárral kapcsolatos félreértéseket, írja a szoljon.hu. Gao Fan ügyvezető elmondta, váratlanul érte őket a vezetőség korábbi támogató döntésének visszavonása, hiszen a cég minden helyi szabályt betart. Hangsúlyozta, hogy Szolnokon nem akkumulátorgyár, hanem egy környezetbarát zárt rendszerű elektrolit üzem épülne, aminek működése során nem használnak nehéz fémeket, és vegyi átalakítás helyett csak fizikai keverés történik. A beruházó jelentős adóbevételt, helyi beszállítói megrendeléseket és civil ellenőrző monitoring rendszert ígér a lakosságnak. A cégnek egyelőre semmilyen hatósági engedélye nincs, az útmenti munkák csak az alapvető infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódnak. Az ügyvezető kiemelte, továbbra is a várossal közösen szeretnének fejleszteni, ám ha semmilyen politikai és jogi támogatást nem kapnak, sajnálattal bár, de másik helyszínt keresnek a gyárnak. Kigyulladt egy személyi gépkocsi motortere Szajolban a Halászúton. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a felcsapó lángokat, majd a jármű biztonságos visszahűtését egy speciális hőkamerával követték nyomon a szakemberek. Az égő autó felett egy elektromos légvezeték is húzódott, ami komoly veszélyforrást jelentett a mentés közben. Az áramszolgáltató szakemberei a tűz eloltása után megvizsgálták a hálózatot, és megállapították, hogy a vezeték nem károsodott a hőségben, így a környéken nem alakult ki áramkimaradás. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a gépkocsi utasterére, és személyi sérülésről sem számolt be a katasztrófa védelem. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog, csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Blaha Louisiana ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan jövök majd a nap első témájával, a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el. Addig is szóljanak a legjobb zenék most az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még van egy kis időnk, úgyhogy 50 Cent-től még biztos, hogy bele fogok férni az In The Club. Ezt indítom most itt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 7 óra után hozom a mai nap első témáját, ami nem más lesz, mint hogy a Cannes Film Fesztiválra látogatunk el, és 25 éves jubileumot ünnepelt a Haláros Iránban, úgyhogy erről jönnek a részletek, hogy milyen is volt ez a show, és Vin Diesel mit mondott a franchise-ról, és természetesen a legjobb zenéket is hozom magammal a következő órába. Itt lesz például velem Myra Spice Girls csapata, méghozzá Stappal érkeznek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyos hiány Szolnok idei költségvetésében, vereséggel kezdte a bajnoki bronzcsatát a Dózsa, növelt kapacitással készült a MÁV a hosszú hétvégére. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Súlyos pénzügyi hiba alakult ki Szolnok idei költségvetésében, aminek tervezetéből kimaradt mintegy 3 milliárd forint, így most ennyivel kevesebbel gazdálkodhat a város. A vármegyei napilap beszámolója szerint a csütörtöki közgyűlésen kiderült, hogy a hiba korrigálása csak fájdalmas lakossági lemondásokkal és megszorításokkal lehetséges. Komáromi Csaba jegyző elmondta, hogy szakértői csapatot hoztak létre a helyzet kezelésére, és az összes képviselővel egyeztetnek a büdzsé újraszabásáról. A gazdasági szakemberek szerint a város idei költségvetése jelentős kockázatokat tartalmaz, mivel az iparűzési adóbevételek is visszaesést mutatnak. A városvezetés az intézmények és az önkormányzati cégek támogatásának felülvizsgálatát, az óvodai és bölcsödei hálózat átalakítását, valamint belső források átcsoportosítását tervezi a működőképesség fenntartása érdekében. A kialakult helyzet miatt a döntéshozók a kormányzattal is tárgyalnak a kieső források központi pótlásában. 5 gólos vereséget szenvedett a Szolnoki Dózsa a férfi vízilabda bajnokság 3. helyéért zajló párharc első mérkőzésén. A BVSC otthonában rendezett találkozón a fővárosiak már az első negyedben elhúztak, és bár a szolnokiak Kovács Gergő és Zerinyári Lóránd vezetésével felzárkóztak egy gólra, a hazaiak egy újabb rohammal eldöntötték a meccset. A 16-11-es végeredmény azt jelenti, hogy a budapesti együttes vezet az egyik fél 3. győzelméig tartó bronzpár bajban. Hangai Zoltán, a szolnokiak edzője az Új Néplapnak elmondta, a hektikus idény után óriási siker volt a 4 közé kerülés. Hozzátette, hogy bár a BVSC az első meccsen felülrölte őket, a csapat nem adja fel a küzdelmet, és kiegyenlítettebb folytatást vár a Tiszaligeti úszodában rendezendő következő összecsapáson. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog. Csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A múlt hét végén szó szerint felrobbant az internet a Cannes Film Fesztivál miatt. Rengeteg dolog történt, de 25 éves jubileumot ünnepelt egy film a Halálos Iramban, úgyhogy jönnek a részletek, hogy hogyan is zajlott le ez a show, mert volt ilyen show a Cannes Film Fesztiválon, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Whitney Houston és George Michael közösével kezdünk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer

Fest FM a legjobb zenék, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál keretein belül egy különleges vetítés is volt. A Halálos Iramban ugyanis 25. évfordulóját ünnepelte, az első részt 2001-ben mutatták be, és ott volt Vin Diesel és Michelle Rodriguez is, a franchise alapító sztárjai, akik tiszteletüket rótták le ezen az eseményen. A produkciót a fesztivál igazgatója klasszikusnak nevezte, amely az elmúlt évtizedek során maradandó nyomot hagyott a modern filmművészetben. Felszólalt Vin Diesel is, ő is köszönetet mondott a filmipar elismerésének, valamint a közönségnek is, hogy ennyire szeretik ezt a franchise-t és a sorozatot. Őt is meglepte, hogy negyed évszázadon át ez így kitart. Az ünnepi gálán megható pillanat is volt, ugyanis visszaemlékeztek a tragikus körülmények között elhunyt Paul Walkerre. Ő 2013-ban hagyta itt a világot. A vörös szőnyegen Walker lánya egy öleléssel üdvözölte Dieselt, aki a felszólalásában azt is elmondta, hogy a színész és a stábok között testvéri a kötelék, valamint, hogy mindannyiuk számára kiemelten fontos Walker emlékének ápolása. A Halálos Iramban univerzum az eltelt 25 év alatt elképesztő számokat produkált, és a történet még nem ért teljesen véget. Jelenleg 11 filmből áll a sorozat, világszerte több mint 7 milliárd dolláros bevételt termelt, és hát olyan sztárok nőttek ki a franchise alatt, mint maga Vin Diesel is, úgyhogy szerintem a sikert meg ezt nem kell magyarázni. A közönség imádja a mai napig az első részeket, és hát az újakat is mindenki nyomon követi. Azokról már azért néha vannak viták. A legjobb zenékkel kapcsolatban pedig vitát nem fogunk nyitni. A következő két előadó ez garancia lesz arra, hogy az összes kedélyt eloszlassa az ébredés és a napindítás mellé. Jay-Z és Beyoncé közösét hozom. Ez a Blondie and Candy.

0: Best FM a legjobb zenék. A The Real Slim Shady-vel ébredhettünk Eminemtől. Szép reggelt kívánok mindenkinek. És ugye az van benne, hogy please stand up, please stand up. Hát én is erre bíztatok mindenkit, hogy most már föl kell kelni. Itt van ez a fránya reggel. Nagyon nehéz, tudom, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék velem, akik segítik átvészelni azt, hogy könnyen menjen az ébredés. Most egy rövid szünetet tolunk, de utána már is folytatom majd az Eagle Eye Cherry-vel. A Save Tonight jön majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 4 milliárd forintból borulnak zöldbe Szolnok közterületei. Pódiumbeszélgetést tartottak Szolnokon a veszteségek feldolgozásáról. Az aeroszolókat vizsgálják a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elstartol a zöld területek rehabilitációja Szolnokon, amire 4 milliárd 110 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott a város. A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló beruházást a Szolnoki Szakképzési Centrummal és az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban végzik el. A nagyszabású fejlesztés célja a közhasználatú zöld területek és zöld felületek megújítása, ami egy élhetőbb, fenntarthatóbb és közösségi célokat támogató környezetet teremt. A munkálatok érintik a Jubileumi teret, az Ötvös teret, a Hősök terét a Hild János térig, a Gábor Áron tér környékét, valamint a tárház melletti zöld területet is. A beruházás hozzájárul az egységesebb városkép kialakításához, az új növényzet pedig segíti a megye székhelyet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, és javítja a lakosok életminőségét. A nagyszabású környezetvédelmi projekt tervezett befejezése 2029 őszén várható, derül ki a közleményükből. A veszteségek feldolgozásáról tartottak pódiumbeszélgetést Szolnokon a Vármegyeházán. A tematikus sorozat második állomásán olyan neves szakemberek keresték a választ a mindennapi lelki terhek átdolgozására, mint Singer Magdolna író, gyásztanácsadó, Rácz Katalin szociális munkás, Pintér Zsuzsanna gyászfeldolgozás módszer specialista és Dobi Gabriella klinikai szakpszichológus. A szakértők olyan témákat jártak körül, mint a környezet zavara a gyászláttán, a sérülékenységtől való félelem, valamint a belső érés folyamata. A beszélgetés célja az volt, hogy a résztvevők gyakorlati gondolatokat kapjanak a nehéz időszakok túléléséhez. Június végén a demencia, a magány és az aktív élet összefüggéseit mutatják be az érdeklődőknek. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog, csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt The Fields of Love az ETB-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 24-e vasárnap van, pünköst. A névnaposok az Elizák és az Eszterek, a születésnaposok között pedig Bob Dylant köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. Hamarosan ellátogatunk Amerikába a foci VB-nek a fináléjára, és nem sport szempontból, hanem zenei szempontból fogjuk megvizsgálni, mert egy korszak újító dolog fog történni majd, aminek a szemtanúi és fültanúi lehetünk, és hát akik ott lesznek a helyszínen, azt kell, hogy mondjam, nagyon szerencsések. Úgyhogy majd jönnek erről a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Most egy nagy klasszikussal megyünk tovább Paul Johnsontól, ez a Get Get Down, most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig irány Amerika és a foci VB döntője, ami még egyébként messze van, de annál nagyobb körülötte a láz, ami az idei zenei show-t illeti, mert hogy lesz olyan majd, és történelmi változás lesz ebbe, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Ellátogatunk a 90-es évek parti világába, ez már biztos, a D-Light-tal tesszük mindezt, és a Grooves in Your Heart-tal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ha nem fogadják be Szolnok helyett, máshová megy a kínai elektrolitgyár. Kigyulladt egy személyautó motortere Szajolban. Az aeroszolokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Társadalmi párbeszédet indított Szolnokon a kínai Kunlun Chemhungary, aminek képviselői irodát nyitottak a városban, hogy tisztázzák a tervezett elektrolitgyárral kapcsolatos félreértéseket, írja a szoljon.hu. Gao Fan ügyvezető elmondta, váratlanul érte őket a vezetőség korábbi támogató döntésének visszavonása, hiszen a cég minden helyi szabályt betart. Hangsúlyozta, hogy Szolnokon nem akkumulátorgyár, hanem egy környezetbarát zárt rendszerű elektrolit üzem épülne, aminek működése során nem használnak nehéz fémeket, és vegyi átalakítás helyett csak fizikai keverés történik. A beruházó jelentős adóbevételt, helyi beszállítói megrendeléseket és civil ellenőrző monitoring rendszert ígér a lakosságnak. A cégnek egyelőre semmilyen hatósági engedélye nincs, az útmenti munkák csak az alapvető infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódnak. Az ügyvezető kiemelte, továbbra is a várossal közösen szeretnének fejleszteni, ám ha semmilyen politikai és jogi támogatást nem kapnak, sajnálattal bár, de másik helyszínt keresnek a gyárnak. Kigyulladt egy személyi gépkocsi motortere Szajolban a Halászúton. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a felcsapó lángokat, majd a jármű biztonságos visszahűtését egy speciális hőkamerával követték nyomon a szakemberek. Az égő autó felett egy elektromos légvezeték is húzódott, ami komoly veszélyforrást jelentett a mentés közben. Az áramszolgáltató szakemberei a tűz eloltása után megvizsgálták a hálózatot, és megállapították, hogy a vezeték nem károsodott a hőségben, így a környéken nem alakult ki áramkimaradás. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a gépkocsi utasterére, és személyi sérülésről sem számolt be a katasztrófa védelem. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog. Csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, május 24-e van, pünkösd vasárnap, és ebben az órában ellátogatunk a foci VB fináléjára, és nem sport szempontból, hanem zenei produkció szempontjából fogjuk ezt megvizsgálni, jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napirítás mellé. Kellisszel és a Trick Me-vel indul.

Best FM a legjobb zenék, történelmi újítás a foci VB-n, a 2026-os labdarúgó világbajnokság nem csak a futball, hanem a zene szerelmesei számára is tartogat egy igazi hatalmas meglepetést. Ugyanis a július 19-én megrendezésre kerülő fináléban New Jersey-ben a történelemben először tartanak nagyszabású félidei sót. A részletek pedig a következőek. A sztár fellépők között a FIFA már bejelentette a headlinereket, ott van Shakira, Madonna és a K-pop szupersztár formáció, a BTS is. A háttércsapatban a Coldplay frontembere tevékenykedik, és a Szezám utca és a Muppet Show karakterei is feltűnnek majd. Gianni Infantino, FIFA alelnök már korábban jelezte, hogy a világ legnagyobb sporteseményehez méltó gigantikus pillanatnak leszünk részesei. Egyelőre nyitott kérdés marad az, hogy a zenei műsor miatt a szabályokban rögzített 15 perces félidei szünetet meghosszabbítják-e, ez még nem derült ki, de az biztos, hogy a show hatalmas lesz. Egyébként a június 11-én induló torna Mexikóvárosban is hatalmas showt visz. Ott a reggaeton szupersztár J Balvin lesz a főfellépő az Egyesült Államokban, a Kanadában és Mexikóban tartott világbajnokságon. Nem kis dolog ez zenei szempontból se, azért Shakirát meg Madonnát egy színpadon látni hatalmas nagy dolog lesz, kíváncsian várom, hogy mit fognak oda tenni a dívák az asztalra. És én pedig hozom a legjobb zenéket, hogy a reggel jó induljon. Itt lesz velem a The Sound Lovers, a Runaway-jel, na meg Sharam, ugyanis velem megyünk tovább a Party World, The Time szól tőle most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jön egy rövid szünet, utána meg folytatjuk azzal a Coolióval, aki bizony-bizony a karrierje vége felé megmutatta az érzelmes oldalát is, és a lányok szívébe is belopta magát a kemény rap mellett, és nagyon jól állt neki ez a stílus, és hát a siker abszolút garantált volt, annak köszönhetően, hogy az 1979-es Kool & The Gang meg a slágerhez nyúlt hozzá, a Too Hothoz. Ezzel jövök majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyos hiány Szolnok idei költségvetésében, vereséggel kezdte a bajnoki bronzcsatát a Dózsa. Növelt kapacitással készült a MÁV a hosszú hétvégére. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Súlyos pénzügyi hiba alakult ki Szolnok idei költségvetésében, aminek tervezetéből kimaradt mintegy 3 milliárd forint, így most ennyivel kevesebbel gazdálkodhat a város. A vármegyei napilap beszámolója szerint a csütörtöki közgyűlésen kiderült, hogy a hiba korrigálása csak fájdalmas lakossági lemondásokkal és megszorításokkal lehetséges. Komáromi Csaba jegyző elmondta, hogy szakértői csapatot hoztak létre a helyzet kezelésére, és az összes képviselővel egyeztetnek a büdzsé újraszabásáról. A gazdasági szakemberek szerint a város idei költségvetése jelentős kockázatokat tartalmaz, mivel az iparűzési adóbevételek is visszaesést mutatnak. A városvezetés az intézmények és az önkormányzati cégek támogatásának felülvizsgálatát, az óvodai és bölcsödei hálózat átalakítását, valamint belső források átcsoportosítását tervezi a működőképesség fenntartása érdekében. A kialakult helyzet miatt a döntéshozók a kormányzattal is tárgyalnak a kieső források központi pótlásában. 5 gólos vereséget szenvedett a Szolnoki Dózsa a férfi vízilabda bajnokság 3. helyéért zajló párharc első mérkőzésén. A BVSC otthonában rendezett találkozón a fővárosiak már az első negyedben elhúztak, és bár a szolnokiak Kovács Gergő és Zerinyári Lóránd vezetésével felzárkóztak egy gólra, a hazaiak egy újabb rohammal eldöntötték a meccset. A 16-11-es végeredmény azt jelenti, hogy a budapesti együttes vezet az egyik fél 3. győzelméig tartó bronzpárbajban. Hangai Zoltán, a szolnokiak edzője az Új Néplapnak elmondta, a hektikus idény után óriási siker volt a 4 közé kerülés. Hozzátette, hogy bár a BVSC az első meccsen felülrölte őket, a csapat nem adja fel a küzdelmet, és kiegyenlítettebb folytatást vár a Tiszaligeti úszodában rendezendő következő összecsapáson. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog. Csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Safri Duo és a Baja Baja volt ez az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, pünkös vasárnap van, a hosszú hét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk után a sportvilágába látogatunk el, ugyanis 9 óra fog elmúlni, és én ilyenkor mindig ilyen kis sportszínest hozok, és a mai napon a Chelsea házatájékára látogatunk el, ahol nagy változás lesz, és egy hatalmas nagy fordulat egyébként, ami a foci erőviszonyokat illeti, mert nem számítottunk rá, hogy ez a bizonyos úriember ott fog kikötni a londoni kékeknél, de bizony így van, úgyhogy jönnek majd erről a részletek, kicsit fedje még homály azoknak, akik nem tudják, hogy kiről is van szó. Azt viszont nem titkolom, hogy mik lesznek itt velem a következő órában. Hát a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már például a Sweetboxot. Ők az Everything's Gonna Be Alright-tal már biztos, hogy itt lesznek.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több mint 4 milliárd forintból borulnak zöldbe Szolnok közterületei. Pódiumbeszélgetést tartottak Szolnokon a veszteségek feldolgozásáról. Az aeroszolókat vizsgálják a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elstartol a zöld területek rehabilitációja Szolnokon, amire 4 milliárd 110 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott a város. A Széchenyi Terv Plus program keretében megvalósuló beruházást a Szolnoki Szakképzési Centrummal és az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban végzik el. A nagyszabású fejlesztés célja a közhasználatú zöld területek és zöld felületek megújítása, ami egy élhetőbb, fenntarthatóbb és közösségi célokat támogató környezetet teremt. A munkálatok érintik a jubileumi teret, az ötvös teret, a Hősök terét a Hild János térig, a Gábor Áron tér környékét, valamint a tárház melletti zöld területet is. A beruházás hozzájárul az egységesebb városkép kialakításához, az új növényzet pedig segíti a megyeszékhelyet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, és javítja a lakosok életminőségét. A nagyszabású környezetvédelmi projekt tervezett befejezése 2029 őszén várható, derül ki a közleményükből. A veszteségek feldolgozásáról tartottak pódiumbeszélgetést Szolnokon a Vármegyeházán. A tematikus sorozat második állomásán olyan neves szakemberek keresték a választ a mindennapi lelki terhek átdolgozására, mint Singer Magdolna író, gyásztanácsadó, Rácz Katalin szociális munkás, Pintér Zsuzsanna gyászfeldolgozás módszer specialista és Dobi Gabriella klinikai szakpszichológus. A szakértők olyan témákat jártak körül, mint a környezet zavara a gyászláttán, a sérülékenységtől való félelem, valamint a belső érés folyamata. A beszélgetés célja az volt, hogy a résztvevők gyakorlati gondolatokat kapjanak a nehéz időszakok túléléséhez. Június végén a demencia, a magány és az aktív élet összefüggéseit mutatják be az érdeklődőknek. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog, csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány a sport világa egy nagyon rövid ideig, ugyanis egy kis színes érkezik méghozzá londoni Chelsea csapatáról. Hatalmas nagy változás van a házuk tájékán, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Ricky Martin és Christina Aguilera közöse, és az a Kylie Minogue is fog énekelni, aki közel 40 éve van a pályán. Az In Your Eyes fog tőlem
0: hallani.

Best FM a legjobb zenék. Véget érnek a találgatások a londoni kékek házatáján, ugyanis most a Chelseahez látogatunk el a mai sportrovatba. Hivatalos közleményében erősítette meg a csapat, hogy Xavi Alonso lesz a férfi labdarúgó csapat új vezetőedzője. A spanyol szakember 4 éves szerződést írt alá a klubbal, munkát pedig majd 2026. július 1-én kezdi majd meg a Stamford Bridge-en. A kékek teljesítménye ebben a szezonban elég hullámzó volt, bár a 2025-ös 26-os idényt még remekül kezdték. A gyenge eredmények után borítékolható volt a váltás, és bár az érdeklődésről már korábban is sokat lehetett hallani, a végső pecsét csak a vasárnapi bejelentéssel került a papírokra. Mit érdemes tudni az új mesterről? Xavi Alonso jelenlegi szezon első felében a Real Madrid kispadján ült, ahol sajnos a játékosok kezdték ki őt, ugyanis túl nagy rendet próbált rakni az öltözőben, és hát a sztárok ezt nem nagyon visélték el. Aztán a nagy áttörés neki korábban volt a Bayer Leverkusennél, innen ment a Real Madridba, ahol egy egészen elképesztő, veretlen szezon végén ünnepelhette a történelmi németi bajnoki címet, ahonnan a trónról letaszította a Bayern Münchent. A londoni együttes abban bízik most a Chelsea, hogy a spanyol tréner képes lesz újra felépíteni a stabilitást és visszahozni a győztes mentalitást a csapathoz. Kíváncsian várom, hogy mindez sikerül-e tehát Xavi Alonsónak. Félre is tesszük a focit, jöjjenek inkább a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Ricky Martin és Christina Aguilera itt lesz a Nobody Wants to be Lonely-val, de a folytatás DJ Jazzy Jeff és Will Smith-szé. A Boom Shake the Room-mal megyünk tovább most itt a Westen.

Best FM a legjobb zenék, a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright volt az elmúlt néhány percben. Május 24-e van vasárnap, a névnaposok az Eszterek és az Elizák, a születésnaposok között pedig Bob Dylant köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A folytatásba pedig jön az a Kylie Minogue, aki közel 40 éve van a pályán. Az In Your Eyes-al megyünk most tovább tőle.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, hogy jól teljen az idő, indul a Best hétvége. Olyan zenékkel készültem 10 óra után, mint például a román superstar Choicy, Inna, a Háttal érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ha nem fogadják be Szolnok helyett, máshová megy a kínai elektrolitgyár. Kigyulladt egy személyautó motortere Szajolban. Az aeroszolokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Társadalmi párbeszédet indított Szolnokon a kínai Kunlun Chemhungary, aminek képviselői irodát nyitottak a városban, hogy tisztázzák a tervezett elektrolitgyárral kapcsolatos félreértéseket, írja a szoljon.hu. Gao Fan ügyvezető elmondta, váratlanul érte őket a vezetőség korábbi támogató döntésének visszavonása, hiszen a cég minden helyi szabályt betart. Hangsúlyozta, hogy Szolnokon nem akkumulátorgyár, hanem egy környezetbarát zárt rendszerű elektrolit üzem épülne, aminek működése során nem használnak nehéz fémeket, és vegyi átalakítás helyett csak fizikai keverés történik. A beruházó jelentős adóbevételt, helyi beszállítói megrendeléseket és civil ellenőrző monitoring rendszert ígér a lakosságnak. A cégnek egyelőre semmilyen hatósági engedélye nincs, az útmenti munkák csak az alapvető infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódnak. Az ügyvezető kiemelte, továbbra is a várossal közösen szeretnének fejleszteni, ám ha semmilyen politikai és jogi támogatást nem kapnak, sajnálattal bár, de másik helyszínt keresnek a gyárnak. Kigyulladt egy személyi gépkocsi motortere Szajolban a Halászúton. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a felcsapó lángokat, majd a jármű biztonságos visszahűtését egy speciális hőkamerával követték nyomon a szakemberek. Az égő autó felett egy elektromos légvezeték is húzódott, ami komoly veszélyforrást jelentett a mentés közben. Az áramszolgáltató szakemberei a tűz eloltása után megvizsgálták a hálózatot, és megállapították, hogy a vezeték nem károsodott a hőségben, így a környéken nem alakult ki áramkimaradás. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a gépkocsi utasterére, és személyi sérülésről sem számolt be a katasztrófa védelem. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog, csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. A hosszú hétvége kellős közepe van, május 24-e, pünkösd vasárnap, és a legjobb zenéket természetesen hozom. Indul a Best hétvége, olyan előadók társaságába töltjük ezt az órát, mint például Michael Jackson, a Remember Time-mal érkezik, az első pedig Kosiné, a Catch-el indulunk.
0: Best FM

0: Best FM a legjobb zenék, Rúzsa Magdi és Begi közöse volt ez, a nyári zápor. És apropó Rúzsa Magdi, ott lesz, ahol a mi majoros Ritánk nem sokára 2 óra múlva a Válvölgyi Fesztiválon a mai napon. Ritától úgy, ahogy tegnap is, ma is lehet kérni az élő kívánság műsorunkba dalokat, vagy üzenni az otthon maradtaknak, de mindenképp érdemes kilátogatni a Válvölgyi Fesztiválra, mert egyébként Rúzsa Magdi mellett ott lesz még Tídeni, Pápai Joci is, valamint a 4-es Street. Ez vár mindenkire délután a Válvölgyi Fesztiválon, Alcsút dobozon, tőlem pedig még jönnek a legjobb zenék addig, hogy jól pörögjön a délelőtt. Itt lesz Michael Jackson a Remember Time-mal, most viszont a francia Mau Chao-é az éter, a Bongo Bonggal folytatjuk itt a Besten.
1: Mama

lesz majd? Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak? Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Hamarosan folytatom majd, csak egy rövid szünet jön, aztán itt lesz velem Madonna a popdívája, aki most olyan albummal rukkolt megint elő, hogy valami eszméletlen senki nem gondolta. Nem véletlenül van ott a halftime showjába az idei foci VB-nek. Az American Pie-t hozza viszont most el a régi kedvenceink közül Madonna.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán van még egy közös óránk, természetesen délig, meg hát addig még Majoros Rita be nem jelentkezik majd Alcsútdobozról, a Válvölgyi Fesztiválról, úgyhogy addig is szóljanak a legjobb zenék, természetesen a következő órában is, például a Maroon 5 csapata már biztos, hogy itt lesz, a Makes Me Wonder-rel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskolakezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejér megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le, ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, a rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi észak-keleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó délelőtti órának állunk neki, ami egyben a közös utolsó utazásunk is a mai napon, ugyanis Majoros Rita érkezik majd a következő órában, nem máshonnan, mint az Alcsút Dubozi Válvölgyi Fesztiválról jelentkezik majd be. A legjobb zenéket pedig addig természetesen bekészítettem, hogy jól teljen az idő addig is. Kezdünk Junior Jackkel, ez a Stupid Disco.
0: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék, Bryan Adams és Mel C közöse volt ez a Where You Are Gone. Szép napot kívánok mindenkinek, május 24-e van, pünkösd vasárnap, és az ünnepeltek között ott vannak az Elizák és az Eszterek, a születésnaposoknál pedig Bob Dylant köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig hozom, természetesen van még egy röpke kis időnk, addig, ameddig Majoros Rita be nem jelentkezik majd a mai napon is a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsút dobozról, úgyhogy még belefér majd például Roger Sanchez és az Other Chance. Vele folytatom majd a rövid szünet után tehát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Ákos és az ember maradj, után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita veszi át az irányítást, mert Alcsú dobozon van a Válvölgyi Fesztiválon, is bizony-bizony a Best FM-mel is lehet találkozni. Rita ajándékokat is osztogat, és akár az otthon lévőknek lehet küldeni egy dalt, vagy csak egy kedves kis üzenetet, úgyhogy bombázni lehet Ritát ott a mai nap délután folyamán. Horváth Zoltán, Hori kicsekkol méghozzá azzal, hogy holnap találkozunk majd, legközelebb itt reggel a Besten. Mindenkinek szép délután, utoljára Show Kingston-dalát indítom. Ez a Beautiful Girls, viszhat!

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyári időnk lesz sok napsütéssel, unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, tömegverekedésbe fulladt egy diplomaosztó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat. Fontos, hogy beszéljünk az idősekkel az ilyen csalásokról, és hogy minden esetben ellenőrizzék az információk hitelességét, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: 55 államtitkár kinevezéséről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kinevezettek névsora már megjelent a magyar közlönyben. Kiemelte, az államtitkári kar nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberekből áll. Az új államtitkárok egy harmada nő, a legfiatalabb 23, a legidősebb 66 éves. A kormányfő azt is hozzátette, hogy a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik. Leggyakoribb a jogi, közgazdasági és műszaki informatikai háttér. Donald Trump szerint hamarosan lezárulhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. Az amerikai elnök közölte, a felek már egy véglegesítésre váró megállapodás részletein dolgoznak. Elmondta, több közel-keleti vezetővel is egyeztetett a békéről szóló egyességről, amely egyetértési nyilatkozat formájában jöhet létre. Az amerikai elnök hangsúlyozta, a megállapodás részeként újra megnyithat a stratégiai jelentőségű hormuzi szoros, valamint hogy telefonon egyeztetett Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel is. Tömegverekedésbe torkollott egy diplomaosztó Connecticutban az Egyesült Államokban. Először két család tagjai kaptak hajba a nézőtéren, ami hamarosan tömegverekedéssé fajult. A rendőrség végül három embert vett őrizetbe, köztük két New York-i nőt. Az incidens miatt a diplomátadást ideiglenesen leállították. Több szülő is azt mondta, a biztonsági szolgálat túl lassan reagált a konfliktusra. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei élőben a Vámvölgyi Fesztiválról.
3: Csodás délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ma is egész délután innen jelentkezünk Alcsút dobozról, a Vámvölgyi Fesztiválról. Mindenképpen tartsanak velünk. Hozunk ma is egy csomó érdekességet, interjúkat és mindenféle földi jót, mert itt aztán tényleg minden van. De persze a jó zenék lesznek a főszerepben, úgyhogy Kid Rockkal már indulunk is. Jön az All Summer Long.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, és szuper hosszú hétvégét. Örülök, hogy itt vannak velem. Én innen jelentkezem az Alcsút Dobozi Válvölgyi Fesztiválról. Már most remek a hangulat, úgyhogy még egyébként semmiről nem késtek le. Hozom hamarosan a programokat is. Van kis színpad, nagy színpad és rengeteg kiegészítő program is, úgyhogy jövök a részletekkel. De előtte még nagyon-nagyon figyelmeztetek mindenkit, hogy meleg lesz a mai délutánon. Nagyon tűz a nap, úgyhogy a megfelelő hidratálásról ne feledkezzenek el. Egy kalap, egy napszemüveg is mindenképpen szükséges, és mondjuk mi legyezőt biztosítunk, mert hogy itt vagyunk ugye egész délután a Válvölgyi Fesztiválon, a bejárattól balra, úgyhogy Best FM-es legyezőkkel is tudnak ma hűsölni. Na meg persze a legjobb zenékkel, úgyhogy Fatboy Slimmel már megyünk is tovább. Itt a Praise You!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. Egész délután innen jelentkezünk a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsút dobozról. Délután 3 órakor nyit majd a nagy színpad, ahol a Smile lép fel, de 3:45-kor a 4-es Street zenél, 6:45-től Pápai Jóci, este 8 órától T-Danny lép majd fel, 21:45-től pedig Rúzsa Magdi koncertezik, úgyhogy még semmiről nem maradtak le. Ha még most indulnának el, akkor ezt nyugodtan tegyék. Mi itt vagyunk rögtön a bejárattól balra, találkozzunk akár, vagy a kis színpadon, hiszen hamarosan Szűcs Judit lép majd fel 4 óra után, aztán Nótár Méri, a Vétek, Radics Gigi, este pedig Dr. Béres, úgyhogy jó szórakozást a programokhoz és a Best FM legjobb zenéihez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Asztal alatt összeér a lábunk. Tudom, jól túl sokat vártunk. Lehetne egy felfedezésünk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A felejthetetlen slágerek a folytatásban is itt szólnak, másodperceken belül délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Justin Timberlake, Nelly Furtado és Timbaland dalával a Give It To Me-vel nyitunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo, be-do-be-do-

0: Hírek a Best FM-en.
1: 2%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, keresik a legvirágosabb településeket, már is itt vannak a világító felhők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátettem, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Legalább 24 ember meghalt, több mint 50-en pedig megsérültek egy robbantásos merényletben Pakisztán délnyugati részén. Egy katonákat és családtagjaikat szállító vonatot ért támadás, egy robbanóanyaggal megrakott jármű neki csapódott az egyik vagonnak. A detonációban több vasúti kocsi kisiklott, kettő pedig kigyulladt. A halottak és sérültek között nők és gyermekek is vannak. Egyelőre senki sem vállalta magára a merényletet. Még május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatok benyújtására is lehetőség van, mondta el rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása a település zöldítési programokba. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket.
1: Már pünköskor feltűntek itthon az éjszakai világító felhők. A különleges jelenség szokatlanul korán érkezett, mivel ezek a felhők általában csak júniusban jelennek meg először az égbolton. Az időkép azt írta, ezek a légkör egyik legmagasabban kialakuló felhőtípusai, mintegy 80-85 kilométeres magasságban keletkeznek, és visszaverik a napfényét az éjszakai égbolton. Tavaly június 4-én figyelték meg először a jelenséget, így az idei megjelenés rekordkorainak számíthat. Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel, egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Élőben a Vámvölgyi Fesztiválról.
3: Csodás vasárnapot, kellemes hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Egy óra után is innen jelentkezünk az Alcsút Dobozi Vámvölgyi Fesztiválról. Rengeteg fellépő lesz ma is, hamarosan hozom a részleteket és az interjúkat is, de természetesen a legjobb zenéket. Justin Timberlake-kel, Nelly Furtado-val és Timbalanddal folytatjuk. Indul is a Give It To Me. Best

0: West FM a legjobb zenék, este lép majd színpadra. Rúzsa Magdi, de a legnagyobb rajongók, már mondhatom azt, hogy kora reggel óta itt vagytok, két nevet, keresztnevet kérnék.
1: Van. Laura.
2: Lili.
0: Na, mikor jöttetek, csajok?
1: 9-kor.
0: Hát azért az este 3:49 vagy 3:10. Azért addig van még idő bőven, na, de hát ez máskor is így szokott lenni, hogy ti már ilyen korán itt vagytok az első sorban?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Teljes mértékben, mindig. Hát idén a harmadik.
0: Idén háromszor. És gondolom, egyébként az elmúlt években is jártatok Magdi koncertre, már csak az öltözékből gondolom. Ilyenkor egyébként hogy készültök egy-egy koncertre, hogy ilyenkor kiválasztjátok a szettet, kiválasztjátok, azért látom a sapka is Rúzsa Magdi, póló is Rúzsa Magdi, szemüveg, minden van, a ruhák, vagy ezt hogy kell elképzelnünk?
2: Hát már egy héttel előtte megvan, mert annyira várjuk, tehát hogy hazaérünk az előzőről, és már azonnal.
0: Nálad is így?
1: Természetesen, igen.
0: Mi a kedvenc dalotok, Magdita? Mi az, amit ordítva fogtok énekelni az első sorban?
1: Sőt, mindent is.
0: Nincs egy nagy kedvenc?
1: Nincs.
3: Tényleg?
1: Mindegy a kedvencünk.
0: Mióta követitek Magdi munkásságát egyébként?
1: Én kiskorom óta.
0: Hát nagyon köszönöm, üzenétek valamit a Rúzsa Magdi rajongóknak így a rádión keresztül, mert hogy mi a Best FM-en is játszunk egyébként Magdi dalokat.
1: Hallgassanak Magdit, mert minden jobb lesz vele.
0: Nagyon-nagyon köszönöm. Jó szórakozást nektek, és kitartás még estig.
1: Köszönjük. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go.

0: Best FM a legjobb zenék, innen jelentkezünk ma délután is a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsútdobozról, és már most nagyon-nagyon meleg van, sőt igazán most van 30 fok közeli hőmérséklet, úgyhogy aki most indul el, egyébként nem csak ide, hanem bárhová az országban, mindenképpen készüljön a nagy melegre, akkor is fogyasszon megfelelő mennyiségű vizet, hogyha nem érzi magát szomjasnak, ez nagyon fontos. Ha tehetik, azért a legmelegebb órákban ne tartózkodjanak a tűzőnapon, húzzodjanak árnyékba, vagy akár hűvös helyre, hűvös lakásba, és ami nagyon fontos, hogyha útnak indulnak, ne hagyjanak senkit, sem gyerekeket, sem háziállatokat, de tényleg senkit a parkoló autóban, még néhány percre sem, hiszen nagyon-nagyon meleg van. Hozzuk a legjobb zenéket! Most Pinkel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM!
2: 102.4 Best FM!
1: A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az igazán felejthetetlen slágerek itt szólnak a folytatásban is a Best FM-en. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek kettőkor, aztán a Coldplay és az Adventure of a Lifetime.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait, remek nyaruk lehet a diák munkásoknak. Országos ürgeszámlálás, továbbra is van miért aggódnunk. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Szépen kereshetnek nyáron a diák munkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell eszíjat fizetni. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai ürgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés még mindig megfigyelhető, ami lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, tehát annyira megritkult már addigra, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni ürgét, ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a veszélyeztetett tiniket Svédországban. Azokról a gyermekekről van szó, akikre alvilági bandák vetették ki a hálójukat. Gyilkosságok elkövetésére toborozzák őket, hiszen a helyi törvények szerint akkor sem küldhetik őket börtönbe, ha lebuknak, és a bíróság elítéli őket. Júliustól érkezik is a szigorítás ezügyben. 15-ről 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár Svédországban. Remek időnk lesz, sok napsütéssel, 30 fok körüli csúcsokkal, utána késő este 16-22 fok következik. Éjszaka sok felé felhők takarhatják az eget, de csapadék sehol sem valószínű. A folytatásban erősödik a felmelegedés, holnap helyenként akár 32 fokban is reménykedhetünk. A szél megélénkülhet főként a Dunántúlon. A kedd is nyáriasan meleg időt ígér mindenütt, derűs órákkal, helyenként több, de inkább kevesebb felhővel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei élőben a Válvölgyi Fesztiválról.
3: Szép délutánt, kellemes hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, így 2 óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok, tartsanak velem és velünk, hiszen ma is innen jelentkezünk az Alcsút Dobozi Válvölgyi Fesztiválról, rengeteg fellépővel és rengeteg élménnyel, érdekességgel, de jó zenékkel is, úgyhogy indul a Coldplay és az Adventure of a Lifetime.
0: Best

0: évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 95.5 Best FM a legjobb zenék. Itt vagyunk ma is a Vávölgyi Fesztiválon, innen jelentkezünk egész délután, de hát mi csak nemrég jöttünk, viszont vannak, akik órák óta itt vannak. Szia, egy keresztnevet kaphatok?
1: Réka.
0: Hát szia Réka, jól látom, hogy te már egy jó ideje itt vagy. Kire vársz és mikor jöttél?
1: Tídenire várok, és reggel 8 fele értem ide.
0: Reggel 8, és Dani majd csak este felé lép színpadra, ugye?
1: Igen, este 8-kor.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy egy fanatikus rajongóval állunk szemben.
1: Igen.
0: De amit látom, lassacskán az első sorban nem is lesz hely, még azért egy-két lyuk van, de gyanítom, hogy majd azért a délután folyamán megérkeznek a többiek is. Egyébként Dani ért rajongsz ennyire, vagy vannak más előadók is, akiknek azért kimész a koncertjére?
1: Hát leginkább csak a Dani, igen.
0: Ez máskor is előfordul?
1: Persze.
0: Akkor ezek szerint már bőven jó párszor voltál koncerten?
1: Hát ez a 26.
0: Komolyan, és ezt még így számolod is. Közben itt, jaj, köszönöm, nekem van. Közben itt vizet is kapunk, mert hogy tényleg nagyon nagy a hőség itt a nagy színpad előtt, és még azért jó pár óra vár rátok itt. Ilyenkor egyébként ez így megszokott, hogy szinte ilyen családként itt összegyűltök, ismeritek is egymást a rajongókkal?
1: Hát párral, igen, van, akivel egy városból jöttünk, együtt jöttünk.
0: És te honnan jöttél? Mikor indultál reggel?
1: Tatabányáról jöttem, és hétfele indultunk. Aha.
0: Hát azért az sem volt semmi, és hát ugye az esti koncert viszont biztos, hogy fantasztikus lesz. Üzensz valamit akár így a rádión keresztül a többi tídeni rajongónak?
1: Hát ha amikor tehetik, menjenek koncertre, mert nagyon jó élmény és feltöltődés.
0: Most jelent meg ugye az új albuma, ez a Mask, már meghallgattad?
1: Persze.
0: Na, reméljük, hogy Danit is el fogjuk tudni majd csípni a backstage-ben egy interjúra, majd tőle is megkérdezzük, hogy fogadta a közönség. Melyik dalt várod a leginkább?
1: Az összeset.
0: Nagyon köszönöm, és akkor jó szórakozást nektek!
1: Köszönjük!

0: Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Innen jelentkezünk továbbra is a Válvölgyi Fesztiválról, Alcsú Dobozról, ahol hamarosan színpadra lép a Smile. Őket a nagy színpadon kell majd keresni. 3:45-től a 4-es Street koncertezik. Őket reméljük, hogy mikrofon mögé is tudjuk csalni. Aztán 4:45-től Pápai Jóci koncertezik, este 8-tól Tídeni. 21:45-től pedig Rúzsa Magdi áll majd színpadra, akinek rajongóit szintén elkaptuk már a színpad előtt. Vannak, akik már reggel óta itt várakoznak, nagyon sokan Danira várnak, nagyon sokan Rúzsa Magdira, de a kérdés felmerül, önök kinek a koncertjén lennének ott már reggel? Jöhetnek az üzenetek a 0620-55-55-155-re, mi pedig a Kossinnál megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, hogyha megírja a 0620-55-55-155-re. Azt hiszem, azzal nem lepek meg senkit, hogy erős a forgalom az M7-esen ma délután is, a határ felé vezető oldalon főként. Sokan indultak el a Balaton irányába, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulás van, torlódás, úgyhogy hosszabb menetidőre kell készülni. Ha valakinek van még más infója, akkor mindenképpen hívjon, vagy írjon a 0620-55-55-155-ös számon. Mi pedig utazzunk együtt a French Affair-rel, itt a Sexy. Yo.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyos hiány Szolnok idei költségvetésében. Ha nem fogadják be Szolnok helyett, máshová megy a kínai elektrolitgyár. Vereséggel kezdte a bajnoki bronzcsatát a Dózsa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Társadalmi párbeszédet indított Szolnokon a kínai Kunlun Csemhángöri, aminek képviselői irodát nyitottak a városban, hogy tisztázzák a tervezett elektrolitgyárral kapcsolatos félreértéseket, írja a szoljon.hu. Gao Fan ügyvezető elmondta, váratlanul érte őket a vezetőség korábbi támogató döntésének visszavonása, hiszen a cég minden helyi szabályt betart. Hangsúlyozta, hogy Szolnokon nem akkumulátorgyár, hanem egy környezetbarát zárt rendszer. Rendszerű elektrolit üzem épülne, aminek működése során nem használnak nehéz fémeket, és vegyi átalakítás helyett csak fizikai keverés történik. A beruházó jelentős adóbevételt, helyi beszállítói megrendeléseket és civil ellenőrző monitoring rendszert ígér a lakosságnak. A cégnek egyelőre semmilyen hatósági engedélye nincs, az útmenti munkák csak az alapvető infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódnak. Az ügyvezető kiemelte, továbbra is a várossal közösen szeretnének fejleszteni, ám ha semmilyen politikai és jogi támogatást nem kapnak, sajnálattal bár, de másik helyszínt keresnek a gyárnak. Kigyulladt egy személyi gépkocsi motortere Szajolban a Halászúton. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a felcsapó lángokat, majd a jármű biztonságos visszahűtését egy speciális hőkamerával követték nyomon a szakemberek. Az égő autó felett egy elektromos légvezeték is húzódott, ami komoly veszélyforrást jelentett a mentés közben. Az áramszolgáltató szakemberei a tűz eloltására után megvizsgálták a hálózatot, és megállapították, hogy a vezeték nem károsodott a hőségben, így a környéken nem alakult ki áramkimaradás. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a gépkocsi utasterére, és személyi sérülésről sem számolt be a katasztrófa védelem. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Súlyos pénzügyi hiba alakult ki Szolnok idei költségvetésében, aminek tervezetéből kimaradt mintegy 3 milliárd forint, így most ennyivel kevesebbel gazdálkodhat a város. A vármegyei napilap beszámolója szerint a csütörtöki közgyűlésen kiderült, hogy a hiba korrigálása csak fájdalmas lakossági lemondásokkal és megszorításokkal lehetséges. Komáromi Csaba jegyző elmondta, hogy szakértői csapatot hoztak létre a helyzet kezelésére, és az összes képviselővel egyeztetnek a büdzsé újraszabásáról. A gazdasági szakemberek szerint a város idei költségvetése jelentős kockázatokat tartalmaz, mivel az iparűzési adóbevételek is visszaesést mutatnak. A városvezetés az intézmények és az önkormányzati cégek támogatásának felülvizsgálatát, az óvodai és bölcsödei hálózat átalakítását, valamint belső források átcsoportosítását tervezi a működőképesség fenntartása érdekében. A kialakult helyzet miatt a döntéshozók a kormányzattal is tárgyalnak a kieső források központi pótlásában. 5 gólos vereséget szenvedett a Szolnoki Dózsa a férfi vízilabda bajnokság harmadik helyéért zajló párharc első mérkőzésén. A BVSC otthonában rendezett találkozón a fővárosiak már az első negyedben elhúztak, és bár a szolnokiak Kovács Gergő és Zerinyári Lóránd vezetésével felzárkóztak egy gólra, a hazaiak egy újabb rohammal eldöntötték a meccset. A 16-11-es végeredmény azt jelenti, hogy a budapesti együttes vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó bronzpár bajban. Hangai Zoltán, a szolnokiak edzője az Új Néplapnak elmondta, a hektikus idény után óriási siker volt a 4 közé kerülés. Hozzátette, hogy bár a BVSC az első meccsen felőrölte őket, a csapat nem adja fel a küzdelmet, és kiegyenlítettebb folytatást vár a Tiszaligeti úszodában rendezendő következő összecsapáson. Felkészült a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
3: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Elstartol a zöld területek rehabilitációja Szolnokon, amire 4 milliárd 110 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott a város. A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló beruházást a Szolnoki Szakképzési Centrummal és az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban végzik el. A nagyszabású fejlesztés célja a közhasználatú zöld területek és zöld felületek megújítása, ami egy élhetőbb, fenntarthatóbb és közösségi célokat támogató környezetet teremt. A munkálatok érintik a Jubileumi teret, az Ötvös teret, a Hősök terét a Hild János térig, a Gábor Áron tér környékét, valamint a tárház melletti zöld területet is. A beruházás hozzájárul az egységesebb városkép kialakításához, az új növényzet pedig segíti a megyeszékhelyet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, és javítja a lakosok életminőségét. A nagyszabású környezetvédelmi projekt tervezett befejezése 2029 őszén várható, derül ki a közleményükből. A veszteségek feldolgozásáról tartottak pódiumbeszélgetést Szolnokon a Vármegyeházán. A tematikus sorozat második állomásán olyan neves szakemberek keresték a választ a mindennapi lelki terhek átdolgozására, mint Singer Magdolna író, gyásztanácsadó, Rácz Katalin szociális munkás, Pintér Zsuzsanna gyászfeldolgozás módszer specialista és Dobi Gabriella klinikai szakpszichológus. A szakértők olyan témákat jártak körül, mint a környezet zavara a gyászláttán, a sérülékenységtől való félelem, valamint a belső érés folyamata. A beszélgetés célja az volt, hogy a résztvevők gyakorlati gondolatokat kapjanak a nehéz időszakok túléléséhez. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog, csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Üdvözlet a stúdióban, már Fodor Attila, jó hétvégét kívánok. Pünkösd vasárnap van, nálunk pedig nem Pünkösdi király van, hanem Király Viktor. Dr. Béressel jön hamarosan. Itt lesz a Wanted, Zola, a CNC Music Factor és a Honey Beast. Az óra elején pedig ATB és az ő nyári dala, The Summer hallható.
0: 102.4 Best FM.

0: ahogy akarod.
1: A hosszú hétvége folytatásában is marad a napos, nyárias idő. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Pünköst hétfőn sok lesz a napsütés, némi fátyol és gomoly felhő előfordulhat majd, zápor csak elvétve alakulhat ki, az is inkább tőlünk északra. Az északias szél ismételten megerősödik, hétfőn a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul. Kedden napos, időnként gomoly felhős idő ígérkezik csapadék nélkül, a szél továbbra is élénk lesz, viszont a hőmérséklet túlépheti a 31 fokot. Szerdán jó részt napos idő várható, továbbra is élénk széllel kell számolnunk, és 28-30 fok körüli maximumokkal. Több dolog is történt ezen a napon, például 1924-ben megalakul a Magyar Nemzeti Bank, 1859-ben Miskolc is bekapcsolódik a vasúti közlekedésbe, megnyitják az első pályaudvarukat, 1883-ban pedig átadják a forgalomnak a Brooklyn hidat, ami több film forgatási helyszíne is a későbbiekben, a 70-es évek végén például a Szombatesti Láz jeleneteit is itt forgatták le. Mi ugrunk az időben jó 20 évet, mert hogy a 90-es évek végéről következik a Backstreet Boys Quit Playing Games.

Programajánlókkal folytatjuk most a 102.4 Best FM-en. A Sárik Péter trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. 10. alkalommal Woodszög Besenyszögön a Fecskejuki sportpályán. A csütörtöki fellépők a Zsák utca, a Mayday, a Dirty Rock Band többek között. Pénteken látható a magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds, szombaton lesz motoros felvonulás, fellép majd még Jimmy és Nika, a No Para, illetve a Kultúrsztár is többek között. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Törökszent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmar, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Közombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Városi Gyereknap jövő vasárnap május 31-én kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörösmarty téren május 31-én vasárnap 10-től Veronkai koncerttel, Dalmadance bemutatóval, Gólyalábasokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel többek között. Most a Killers slágere, szól a Human a 102.4 Best FM-en.

Hosszú hétvégén is vezetés közben is szóljanak a legjobb zenék itt a 102.4 Best FM-en, és egy hosszabb listát is hoztam a térség közlekedési infóival. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertisen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Mielőtt megjelent a This Love, előtte még rockzenét játszottak alapvetően. Adam Levine és a Maroon 5 folytatja a hétvégét. She Will Be Loved most a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyos hiány Szolnok idei költségvetésében. Ha nem fogadják be Szolnok helyett, máshová megy a kínai elektrolitgyár. Vereséggel kezdte a bajnoki bronzcsatát a Dózsa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Társadalmi párbeszédet indított Szolnokon a kínai Kunlun Chemhungary, aminek képviselői irodát nyitottak a városban, hogy tisztázzák a tervezett elektrolitgyárral kapcsolatos félreértéseket, írja a szoljon.hu. Gao Fan ügyvezető elmondta, váratlanul érte őket a vezetőség korábbi támogató döntésének visszavonása, hiszen a cég minden helyi szabályt betart. Hangsúlyozta, hogy Szolnokon nem akkumulátorgyár, hanem egy környezetbarát zárt rendszerű elektrolit üzem épülne, aminek működése során nem használnak nehéz fémeket, és vegyi átalakítás helyett csak fizikai keverés történik. A beruházó jelentős adóbevételt, helyi beszállítói megrendeléseket és civil ellenőrző monitoring rendszert ígér a lakosságnak. A cégnek egyelőre semmilyen hatósági engedélye nincs, az útmenti munkák csak az alapvető infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódnak. Az ügyvezető kiemelte, továbbra is a várossal közösen szeretnének fejleszteni, ám ha semmilyen politikai és jogi támogatást nem kapnak, sajnálattal bár, de másik helyszínt keresnek a gyárnak. Kigyulladt egy személyi gépkocsi motortere Szajolban a Halászúton. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a felcsapó lángokat, majd a jármű biztonságos visszahűtését egy speciális hőkamerával követték nyomon a szakemberek. Az égő autó felett egy elektromos légvezeték is húzódott, ami komoly veszélyforrást jelentett a mentés közben. Az áramszolgáltató szakemberei a tűz eloltása után megvizsgálták a hálózatot, és megállapították, hogy a vezeték nem károsodott a hőségben, így a környéken nem alakult ki áramkimaradás. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a gépkocsi utasterére, és személyi sérülésről sem számolt be a katasztrófa védelem. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyelet és a Népegészségügyi Hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Súlyos pénzügyi hiba alakult ki Szolnok idei költségvetésében, aminek tervezetéből kimaradt mintegy 3 milliárd forint, így most ennyivel kevesebbel gazdálkodhat a város. A vármegyei napilap beszámolója szerint a csütörtöki közgyűlésen kiderült, hogy a hiba korrigálása csak fájdalmas lakossági lemondásokkal és megszorításokkal lehetséges. Komáromi Csaba jegyző elmondta, hogy szakértői csapatot hoztak létre a helyzet kezelésére, és az összes képviselővel egyeztetnek a büdzsé újraszabásáról. A gazdasági szakemberek szerint a város idei költségvetése jelentős kockázatokat tartalmaz, mivel az iparűzési adóbevételek is visszaesést mutatnak. A városvezetés az intézmények és az önkormányzati cégek támogatásának felülvizsgálatát, az óvodai és bölcsödei hálózat átalakítását, valamint belső források átcsoportosítását tervezi a működő képesség fenntartása érdekében. A kialakult helyzet miatt a döntéshozók a kormányzattal is tárgyalnak a kieső források központi pótlásában. 5 gólos vereséget szenvedett a Szolnoki Dózsa a férfi vízilabda bajnokság harmadik helyéért zajló párharc első mérkőzésén. A BVSC otthonában rendezett találkozón a fővárosiak már az első negyedben elhúztak, és bár a szolnokiak Kovács Gergő és Zerinyári Lóránd vezetésével felzárkóztak egy gólra, a hazaiak egy újabb rohammal eldöntötték a meccset. A 16-11-es végeredmény azt jelenti, hogy a budapesti együttes vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó bronzpár bajban. Hangai Zoltán, a szolnokiak edzője az Új Néplapnak elmondta, a hektikus idény után óriási siker volt a 4 közé kerülés. Hozzátette, hogy bár a BVSC az első meccsen felülrölte őket, a csapat nem adja fel a küzdelmet, és kiegyenlítettebb folytatást vár a Tiszaligeti úszodában rendezendő következő összecsapáson. Felkészült a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
3: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balaton partra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Elstartol a zöld területek rehabilitációja Szolnokon, amire 4 milliárd 110 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott a város. A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló beruházást a Szolnoki Szakképzési Centrummal és az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban végzik el. A nagyszabású fejlesztés célja a közhasználatú zöld területek és zöld felületek megújítása, ami egy élhetőbb, fenntarthatóbb és közösségi célokat támogató környezetet teremt. A munkálatok érintik a Jubileumi teret, az Ötvös teret, a Hősök terét a Hild János térig, a Gábor Áron tér környékét, valamint a tárház melletti zöld területet is. A beruházás hozzájárul az egységesebb városkép kialakításához, az új növényzet pedig segíti a megyeszékhelyet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, és javítja a lakosok életminőségét. A nagyszabású környezetvédelmi projekt tervezett befejezése 2029 őszén várható, derül ki a közleményükből. A veszteségek feldolgozásáról tartottak pódiumbeszélgetést Szolnokon a Vármegyeházán. A tematikus sorozat második állomásán olyan neves szakemberek keresték a választ a mindennapi lelki terhek átdolgozására, mint Singer Magdolna író, gyásztanácsadó, Rácz Katalin szociális munkás, Pintér Zsuzsanna gyászfeldolgozás módszer specialista és Dobi Gabriella klinikai szakpszichológus. A szakértők olyan témákat jártak körül, mint a környezet zavara a gyászláttán, a sérülékenységtől való félelem, valamint a belső érés folyamata. A beszélgetés célja az volt, hogy a résztvevők gyakorlati gondolatokat kapjanak a nehéz időszakok túléléséhez. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog, csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Én pedig Fodor Attila vagyok. A pünkösdi királyok mellett itt lesznek a pünkösdi királynők is. Például a Volmár és a Hooligans dala a Királylány. Hallgatjuk Tiájt és Riannát. A dallamok ismerősek lehetnek az Ózontól. Pápai Joci, Will Smith és a Repülők is hallható. De most a Pussycat Dolls.
0: 102.4 West FM.

hosszú hétvége folytatásában is marad a napos, nyárias idő. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Pünköst hétfőn sok lesz a napsütés, némi fátyol és gomoly felhő előfordulhat majd. Zápor csak elvétve alakulhat ki, az is inkább tőlünk északra. Az északias szél ismételten megerősödik, hétfőn a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul. Kedden napos, időnként gomoly felhős idő ígérkezik, csapadék nélkül, a szél továbbra is élénk lesz, viszont a hőmérséklet túlépheti a 31 fokot. Szerdán jó részt napos idő várható, továbbra is élénk széllel kell számolnunk, és 28-30 fok körüli maximumokkal. Az Esztereknek és az Elizáknak boldog névnapot, ezen a napon született Priscilla Presley, Elvis Presley felesége. A színésznőt láthattuk a Dallas sorozatban és a Csupasz pisztoly filmekben is, de még a Fort Fairlane kalandjaiban is feltűnt. Christine Scott Thomas, angol színésznő is ezen a napon született, ő az Angol beteg és a Mission Impossible filmekben szerepelt. A 90-es évek zenei kínálatából most a Black Machine és a Jazz Machine itt a 102.4 Best FM-en.

Néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

Programajánlókkal folytatjuk most a 102.4 Best FM-en. A Sárik Péter trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. 10. alkalommal Woodszög Besenyszögön a Fecskejuki sportpályán. A csütörtöki fellépők a Zsák utca, a Mayday, a Dirty Rock Band többek között. Pénteken látható a magánterület, a Meteor, az Ati Edge and the Shadowbirds, szombaton lesz motoros felvonulás, fellép majd még Jimmy és Nika, a No Para, illetve a Kultúrsztár is többek között. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmar, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Kozombolisszal, Manóbohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Városi Gyereknap jövő vasárnap május 31-én kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörösmarty téren május 31-én vasárnap 10-től Veronkai koncerttel, Dalmadance bemutatóval, gólyalábasokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel többek között. Mára is jutott egy Bermuda dal a London, itt a 102.4 Best FM-en.

Hosszú hétvégén is vezetés közben is szóljanak a legjobb zenék itt a 102.4 Best FM-en, és egy hosszabb listát is hoztam a térség közlekedési infóival. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertésen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. A 2000-es évek elején kedveltük meg őket, az Outkast jön. Olyan dalaik voltak, mint a Miss Jackson, vagy éppen a The Way You Move, és ez volt talán az egyik legütősebb, a Hey Ya, most a 102.4 Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: A Nitro Szám termék megjelenítést tartalmazó zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Súlyos hiány Szolnok idei költségvetésében, ha nem fogadják be Szolnok helyett, máshová megy a kínai elektrolitgyár. Vereséggel kezdte a bajnoki bronzcsatát a Dózsa. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Társadalmi párbeszédet indított Szolnokon a kínai Kunlun Csemhángöri, aminek képviselői irodát nyitottak a városban, hogy tisztázzák a tervezett elektrolitgyárral kapcsolatos félreértéseket, írja a szoljon.hu. Gao Fan ügyvezető elmondta, váratlanul érte őket a vezetőség korábbi támogató döntésének visszavonása, hiszen a cég minden helyi szabályt betart. Hangsúlyozta, hogy Szolnokon nem akkumulátorgyár, hanem egy környezetbarát zárt rendszerű elektrolit üzem épülne, aminek működése során nem használnak nehéz fémeket, és vegyi átalakítás helyett csak fizikai keverés történik. A beruházó jelentős adóbevételt, helyi beszállítói megrendeléseket és civil ellenőrző monitoring rendszert ígér a lakosságnak. A cégnek egyelőre semmilyen hatósági engedélye nincs, az útmenti munkák csak az alapvető infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódnak. Az ügyvezető kiemelte, továbbra is a várossal közösen szeretnének fejleszteni, ám ha semmilyen politikai és jogi támogatást nem kapnak, sajnálattal bár, de másik helyszínt keresnek a gyárnak. Kigyulladt egy személyi gépkocsi motortere Szajolban a Halászúton. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a felcsapó lángokat, majd a jármű biztonságos visszahűtését egy speciális hőkamerával követték nyomon a szakemberek. Az égő autó felett egy elektromos légvezeték is húzódott, ami komoly veszélyforrást jelentett a mentés közben. Az áramszolgáltató szakemberei a tűz eloltása után megvizsgálták a hálózatot, és megállapították, hogy a vezeték nem károsodott a hőségben, így a környéken nem alakult ki áramkimaradás. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a gépkocsi utasterére, és személyi sérülésről sem számolt be a katasztrófa védelem. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Súlyos pénzügyi hiba alakult ki Szolnok idei költségvetésében, aminek tervezetéből kimaradt mintegy 3 milliárd forint, így most ennyivel kevesebbel gazdálkodhat a város. A vármegyei napilap beszámolója szerint a csütörtöki közgyűlésen kiderült, hogy a hiba korrigálása csak fájdalmas lakossági lemondásokkal és megszorításokkal lehetséges. Komáromi Csaba jegyző elmondta, hogy szakértői csapatot hoztak létre a helyzet kezelésére, és az összes képviselővel egyeztetnek a büdzsé újraszabásáról. A gazdasági szakemberek szerint a város idei költségvetése jelentős kockázatokat tartalmaz, mivel az iparűzési adóbevételek is visszaesést mutatnak. A városvezetés az intézmények és az önkormányzati cégek támogatásának felülvizsgálatát, az óvodai és bölcsödei hálózat átalakítását, valamint belső források átcsoportosítását tervezi a működő képesség fenntartása érdekében. A kialakult helyzet miatt a döntéshozók a kormányzattal is tárgyalnak a kieső források központi pótlásában. 5 gólos vereséget szenvedett a Szolnoki Dózsa a férfi vízilabda bajnokság harmadik helyéért zajló párharc első mérkőzésén. A BVSC otthonában rendezett találkozón a fővárosiak már az első negyedben elhúztak, és bár a szolnokiak Kovács Gergő és Zerinyári Lóránd vezetésével felzárkóztak egy gólra, a hazaiak egy újabb rohammal eldöntötték a meccset. A 16-11-es végeredmény azt jelenti, hogy a budapesti együttes vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó bronzpár bajban. Hangai Zoltán, a szolnokiak edzője az Új Néplapnak elmondta, a hektikus idény után óriási siker volt a 4 közé kerülés. Hozzátette, hogy bár a BVSC az első meccsen felőrölte őket, a csapat nem adja fel a küzdelmet, és kiegyenlítettebb folytatást vár a Tiszaligeti úszodában rendezendő következő összecsapáson. Felkészült a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érinti, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvivő.
3: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balaton partra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Elstartol a zöld területek rehabilitációja Szolnokon, amire 4 milliárd 110 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott a város. A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló beruházást a Szolnoki Szakképzési Centrummal és az Építési és Közlekedési Minisztériummal konzorciumban végzik el. A nagyszabású fejlesztés célja a közhasználatú zöld területek és zöld felületek megújítása, ami egy élhetőbb, fenntarthatóbb és közösségi célokat támogató környezetet teremt. A munkálatok érintik a Jubileumi teret, az Ötvös teret, a Hősök terét a Hild János térig, a Gábor Áron tér környékét, valamint a tárház melletti zöld területet is. A beruházás hozzájárul az egységesebb városkép kialakításához, az új növényzet pedig segíti a megyeszékhelyet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban, és javítja a lakosok életminőségét. A nagyszabású környezetvédelmi projekt tervezett befejezése 2029 őszén várható, derül ki a közleményükből. A veszteségek feldolgozásáról tartottak pódiumbeszélgetést Szolnokon a Vármegyeházán. A tematikus sorozat második állomásán olyan neves szakemberek keresték a választ a mindennapi lelki terhek átdolgozására, mint Singer Magdolna író, gyásztanácsadó, Rácz Katalin szociális munkás, Pintér Zsuzsanna gyászfeldolgozás módszer specialista és Dobi Gabriella klinikai szakpszichológus. A szakértők olyan témákat jártak körül, mint a környezet zavara a gyászláttán, a sérülékenységtől való félelem, valamint a belső érés folyamata. A beszélgetés célja az volt, hogy a résztvevők gyakorlati gondolatokat kapjanak a nehéz időszakok túléléséhez. Ma is a tegnapihoz hasonlóan napos időben lesz részünk, esni sehol nem fog, csupán vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A következő héten is folytatódik a napos idő, és a hőmérséklet is folyamatosan emelkedik majd szerdáig. Ma 28, holnap 30 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, éjszakára minimum 13 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a Szolnoki stúdióban Fodor Attila, a hazai előadók közül a Random Tripet, Filót és Tóth Gabit ajánlom. Itt lesz majd a Korsz is. A csapattag Jandra Kor a hetekben ünnepelte a szülinapját. És a 80-as években már sikeres Robin Rez is érkezik nem sokára, de most Sean Paul és Sasha közöse.
0: 102.4 Best FM.

0: világ ellen.
1: A hosszú hétvége folytatásában is marad a napos nyárias idő, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Pünköst hétfőn sok lesz a napsütés, némi fátyol és gomoly felhő előfordulhat majd, zápor csak elvétve alakulhat ki, az is inkább tőlünk északra. Az északias szél ismételten megerősödik, hétfőn a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul. Kedden napos, időnként gomoly felhős idő ígérkezik, csapadék nélkül, a szél továbbra is élénk lesz, viszont a hőmérséklet túlépheti a 31 fokot. Szerdán jó részt napos idő várható, továbbra is élénk széllel kell számolnunk, és 28-30 fok körüli maximumokkal. A Best FM zenei lexikonja szerint 1997-ben ilyenkor 3 hétig amerikai első a Hands On és az Umbap, további 27 ország slágerlistáját is vezette a dal, így a magyar top 40-et is. Ezen a napon született Patti LaBelle, aki 75-ben volt első a Lady Marmalade-dal, ezt dolgozta föl később az All Saints, majd pedig a 2000-es évek elején Christina Aguilera-ék a Moulin Rouge film kapcsán, és ma ünnepelne Heavy D is, a rapper 91-ben volt angol második a Now That We Found Love-val. Maradunk a 90-es évek elején, Desi bemutatkozó kislemeze You Gotta Be, itt a 102.4 Best FM-en.

0: Programajánlókkal folytatjuk most a 102.4 Best FM-en. A Sárik Péter trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban jövő hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val, jövő héten csütörtökön 19 órától Kisújszálláson a Vigadóban. Ugyancsak jövő héten csütörtökön valahol Amerika Bombom Musical a Tiszaligetben 7:30-tól. 10. alkalommal Woodszög Besenyszögön a Fecskejuki sportpályán. A csütörtöki fellépők a Zsák utca, a Mayday, a Dirty Rock Band többek között. Pénteken látható a magánterület, a Meteor, az Ati Agenda, Shadowbirds, szombaton lesz motoros felvonulás, fellép majd még Jimmy és Nika, a No Para, illetve a Kultúrsztár is többek között. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilko koncertje Törökszent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban jövő héten szombaton este látható. Palacsinta Fesztivál jövő héten pénteken és szombaton, itt Szolnokon. Pénteken fellép majd LL Junior és zenekar, a K. Kevin és a Volmar, szombaton a Follow the Flow, Dash, illetve Breda Bia is többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál 30-án szombaton a Rutkai Bandával, a Kolompos Együttessel és az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este a Petőfi Művelődési Házban látható gyereknapon május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tiszaligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, majd Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Pletyka faluban jövő héten vasárnap 14 órától Közombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Városi Gyereknap jövő vasárnap május 31-én Kisújszálláson a Vigadónál, 10 órától gyereknapi ajándékmozival, délután Lego kuckóval, csukás mesevilággal és többek között sétakocsikázással. Pöttyös Gyereknap Cegléden a Vörösmarty téren május 31-én vasárnap 10-től Veronkai koncerttel, Dalmadance bemutatóval, Gólyalábasokkal, Goldi Geri koncertjével és Sportszigettel többek között. A programajánlók után most a legjobb hazai előadók közül a Soulwave, ami nem öl meg a 102.4 Best FM-en.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

Hosszú hétvégén is vezetés közben is szóljanak a legjobb zenék itt a 102.4 Best FM-en, és egy hosszabb listát is hoztam a térség közlekedési infóival. A 4-esen a 47-es kilométernél Pilisnél van útszűkület, Albertkisen az 53-as kilométernél is útszűkületen kell keresztül hajtani. Püspökladánynál a 181-es kilométernél közműépítési munkálatokat végeznek. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítés miatt van korlátozás. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Albertkisen lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason Debrecennél a 106-os kilométernél ugyancsak útépítést végeznek. A 32-16-oson Tiszafüred beltörletén útépítés miatt van korlátozás a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás, Tiszainokán csatornáznak. A Bonyban az Újszászi úton útépítés miatt van útszűkület. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Ezúttal nem a pályaudvarra igyekszem, csak a parkolóig, és már passzolom is a mikrofont a Night Shift csapatának. Fodor Attila vagyok, én végeztem, de jön a Well Hello, és jön a pályaudvar most a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét akcióba léptek az unokázós csalók, buszsávban autózókat büntettek a rendőrök, pokoli drónesőt zúdítottak az oroszok Kijevre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a

0: A rendőrség, a bűnözők, az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
1: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
0: Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsi-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. A Szegedi Egyetem kutatói is segítik a pusztító aszály elleni küzdelmet. A geográfusok több ezer lokális mélyedést, egykori folyómedret azonosítottak az Alföldön. Komplex térinformatikai elemzéssel határozzák meg azokat a területeket, ahol a víz helyben tartása vagy a felszín alatti vízkészletek pótlása műszakilag is kivitelezhető. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. 90 rakétával és 600 drónnal támadta az orosz hadsereg mára virradóra az ukrán fővárost, találatért több lakóházat, egy piacot, egy bevásárlóközpontot és egy kollégiumot is. Kijevi beszámolók szerint ketten meghaltak, több mint 60-an megsebesültek. Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán határozottan elítélte az orosz támadást. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat, 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül, 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ez már szerencsére visszavonhatatlanul a kertben ücsörgős, nyugágyban hátradőlős, koktélt szürcsölgetős, naplemente nézegetős vasárnap este. Még akkor is, hogyha ez még csak a hosszú hétvége második napja, és még akár a ma estét is tisztességesen oda lehet pirítani bulizás szempontjából. Mi mindig maradunk ugye a megszokott menetrendnél, ha vasárnap, akkor Chill Lounge és Deep House a Night Shift első két órájában. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Németi, vasárnapi rezidensünk a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál.

0: a legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És hogy a Mixcloud-on belül kit hol találtok, melyik Night Shift DJ-nek pontosan mi is a profilja, megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Angya Nagyhával, hogyha a Keddi Funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utánam érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slimmy Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: 0620 55 55 155, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek. Ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0620 55 55 155. info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Night Shift, itt minket, Night Shift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor Best FM Rádió Magyarország, szintén Facebookon és Instán itt találtok meg minket.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Természetesen tisztában vagyok én vele, hogy nem akar mindenki a hosszú hétvégén vasárnap este is fejest ugrani az éjszakába. Vannak az egész hétvégét inkább ilyen csillezősben akarja tölteni. Hát ők a következő órát is imádni fogják. Mert hogy még egy órán keresztül Challenge és Deep House, csak már vasárnapi rezidensünknek DJ Németének köszönhetően. Ő áll mindjárt a lemezjátszók mögé, szóval pár perc, és innen folytatjuk tovább. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tűzharc Washingtonban, mentális gödörben volt a támadó. A pápa szerint nagy feladat vár az egyházra a béke érdekében. UV-sugárzás, durva lesz a hétfő. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nagy erőkkel vizsgálják az éjszakai washingtoni tűzharc részleteit. Egy 21 éves férfi adott lelövéseket a Fehérház előtt az egyik ellenőrzőpontnál. Az ügynökök végeztek a támadóval. Egy járókelő is megsebesült az összecsapásban. A titkosszolgálat már figyelte a tettest, akinek mentális problémái voltak, és erőszakos fenyegetésért, valamint illegális behatolásért állították elő tavaly nyáron. Az incidens idején egyébként Donald Trump elnök hivatalában dolgozott, és munkáját a történtek után is folytatta. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak fő szerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Ha a település még úgymond nincs is készen, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket, épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait, két forgalmas vonalon kezd pályafelújításba a MÁV, nem sieti el a háború lezárását az amerikai elnök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Két fontos felújításba kezd a MÁV, közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig, ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
2: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, hogy megismerjük az űrgeállománynak a helyzetét. Csökkenés még mindig megfigyelhető, ami úgy tűnik, hogy lassulni látszik egy picit. Ezeket az 82 óta védett fajjá vált, és 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, mert már kevés helyen találni űrgét. Ott sem mindenütt biztosított az állomány fennmaradása, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
1: Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő szerinte Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki, és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt ez a két nap, hiszen vasárnap este van, úgyhogy hozom a legjobb zenéket, hogy elbúcsúzzunk. A második hétvégi naptól viszont holnap még pihenünk. Gwen Stefani és Akon kezd, ez a The Sweet Escape.
0: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a 80-as évek végén Whitney Houston sok kritika érte a fekete közösséges az R&B rádiók részéről, mert a zenéjét túl fehérnek és poposnak tartották. Hogy visszatérjen a gyökerekhez, a harmadik albumának vezető dalához felkérte a korszak legsikeresebb R&B producer párosát, és így született meg az I'm Your Baby, úgyhogy én már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék odafigyelni, hiszen a következő dalban legalább három olyan rész van, amit ki lehet szedni csengőhangnak, hogyha esetleg valaki még erre gerjedne, mert hogy annó Ékön azt csinálta, hogy kimondottan úgy alkotott dalokat, hogy az, mint dal is megállja a helyét, és persze tele legyen olyan részekkel, amit csengőhangnak is el lehet adni. Jön a Lonely!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő hölgyemény kimondottan nem szereti, hogyha őt világsztárként kezelik, mert hogy úgy gondolja, hogy ő egy ugyanolyan ember, mint mindenki más. És ez így is van, és ezért nagyon szeretjük. Ő Nelly Furtado, jön a Turn of the Light.

Best FM, a legjobb zenék. Ki engedte ki a kutyákat? Hát a fene se gondolta, hogy ezzel egy világsláget lehet csinálni, viszont a Bahamennek sikerült. Who let the dogs out? Most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ismét akcióznak az unokázós csalók, karkötővel védik az űrös tiniket a svédek, nem is játszott, mégis nyert a hoki válogatott az Elit VB-n. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A csalók sokszor nagyon felkészültek, sőt, hivatalos személynek, rendőrnek vagy tűzoltónak is kiadják magukat. Tudni kell, hogy a rendőrség és társszervei soha semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat telefonon. Mi a tendő ilyen hívás esetén? Meg kell szakítani a kapcsolatot. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, ellenőrizze az információt, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Elektronikus karkötőkkel figyelnék meg a veszélyeztetett tiniket Svédországban, ezzel ellenőriznék, hogy betartják-e az előírt kijárási korlátozásokat. Azokról a gyermekekről van szó, akikre alvilági bandák vetették ki a hálójukat, gyilkosságok elkövetésére toborozzák őket, hiszen a helyi törvények szerint akkor sem küldhetik őket börtönbe, ha lebuknak és a bíróság elítéli őket. Júliustól érkezik is a szigorítás ezügyben, 15-ről 13 évre csökken a büntethetőségi korhatár Svédországban. Bent maradt a válogatott a jégkorong világbajnokság élvonalában, az együttes ma nem lépett pályára a svájci VB-n, de a közvetlen riválisok a britek igen és 6-0-ra kikaptak a lettektől, így már nem előzhetik meg a mieinket. Majoros Gergely szövetségi kapitánycsapata holnap a címvédő amerikaiakkal, kedden pedig a lettekkel találkozik, és jövőre is az elitligában szerepelhet majd. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat, 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül, 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, viszont hogyha nem, akkor a legjobb zenékkel feldobjuk ezt az estét. Kérem szépen, most az isteni Dante Tomás kezd. Ez a Miss California.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A legjobb.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan dalok, amik csak egy nyelven szólnak jól, és van olyan dal, ami akár még magyarul is, és ilyen a következő, ami nem más, mint Gio Baccio és a Funky Groove. Mindenki ismeri, mindenki szereti, és mindenkit jókedvre derít, úgyhogy én indítom, és remélem, hogy eléri ezt a célját.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan dal, ami valójában, hát mondjuk úgy, hogy nagyon vidámnak tűnik, de alapvetően egy nagyon szomorú dal, hiszen Michael Bublé egy olyan szemszögből énekel, amikor valakinek összetörték a szívét, de mégis mindenben meg kell látni a pozitívumot, és kész, ez a...

akarod. Bestefem a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, a dal világszerte tarolt a slágerlistákon, az Egyesült Királyságban a második helyig jutott, az amerikai Hot 100-as listán a 11. helyet szerezte meg, míg a Billboard Hot Rap Songs listán a 4. helyig jutott. Ez kérem szépen a Heavy D és a Now That We Found Love.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem sieti el a háború lezárását Donald Trump. A pápa szerint nagy feladat vár az egyházra a béké.

0: Érdekében virágos Magyarország, finisben a nevezés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott, a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
1: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
0: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket, épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Éjszaka több felhő lesz már felettünk, hajnalban, illetve reggel elszórtan kisebb eső, jelentéktelen zápor előfordulhat. 11-17 fok ébreszt majd minket. Utána folytatódik a jobbára derűs idő, fátyol felhőkkel, a Dunántúlon és északkeleten erős széllel, de csapadék nélkül. 27-32 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a kedd és a szerda is nagyjából hasonló időt ígér, akár már 34 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mivel közeledik a világbajnokság, és egy hét múlva itt van a BL döntő, így nyugodtan mondhatom, hogy az első félidőnek vége, viszont felfrissülve, új erőre kapva jön a második félidő. Santana kezd nálunk a Product GN B-vel kiegészülve. Ez a Maria.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amikor átbeszéljük, kiket kell felköszönteni holnap névnapjuk alkalmából. Ez annyira nem fontos dolog, de nagyon sok ember viszont komolyan veszi, úgyhogy vágjunk is bele. Orbán névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Gergelyeket, a Györgyöket, a Magdákat, a Magdalénákat és a biztonság kedvéért a Szófiákat, na meg a Zsófiákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap köszönsd fel őket, és ennyi. Jön most nálunk az Alien Setnik és a Respect.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, itt sorakozik már előttem a Sikén és a Lavonderán, ami egy nagyon, de nagyon balszerencsés sorsú projekt része. Eredetileg ez lett volna a vezető kislemezes Sikén harmadik stúdióalbumának, de az a baj, hogy valahogy kikerült a nagyvilágba, és az egészet megszüntették, és az egészet úgymond törölték, abba hagyták. Aztán hála az ének, hogy itt idővel újra előszedték. Úgyhogy én is előszedem, indítom, jön Sikén és a Lavonderán.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt Max Martin eredetileg az amerikai énekesnőnek Pinknek szánta, ám ő visszautasította. Ezután megpróbálkoztak Hilary Duff-val is, de nekik sem tetszett, úgyhogy jött Kelly Clarkson, és hát egy erőteljes, dühös, de mégis felszabadító, szakítós himnusz csinált belőle ez a Since You've Been Gone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, indul az utolsó óra, úgyhogy mindenki kösse fel a gatyát, mert nagyon jó zenékkel készültem. Most például Morcsiba kezd, ez a Rome Wasn't Built in a Day. Mekkora igazság?
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megmondom és megnézem, hogy milyen idő lesz a holnapi nap folyamán. 20 fokra ébredünk, 29 lesz napközben, a szél a biztonság kedvéért visszatér, viszont gyengén lesz felhős az égbolt, úgyhogy mindenki használjon napkrémet, mert hogy egyre, de egyre elősebb a nap, és pont, és kész. Most pedig jön nálunk egy olyan dal, ami szerintem örökké egy igazi sláger lesz. Ez Criss Cross és a Jump.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal bekerült a Spotify legelitebb klubjába, ugyanis már rég átlépte az 1 milliárdos lejátszást, és a YouTube-on is több mint 750 millió megtekintéssel jár. Elég komoly számok, az egyszer biztos, hogy kiről, vagy éppen miről van szó. Ez a Basti

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és tudjátok nagyon jól, hogyha tetszik, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább a folytatásban, érkezik Rizzle Kicks és a Down with the Trumpets. Yes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

percben. Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: és a régi nyár.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hiszen eljött a könnyes búcsú ideje. Remélem, jól éreztétek magatokat, én nagyon is. És remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.